kwifuriza akayabago keza Deni Buzirasazi Enoke Mukabere nabo tuvukana bose Zashe Nyabuye n'abanzi bose bagire akayabago keza.

cyari ikiganiro inyandiko n'umurage ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio agakiza isoko y'ukuri naho utaha.